Sojszem, sojszem, hene fram fiót nép sírnő vesz web, a nóton zok szebet réke, jó ke a gejöv nev matike ninke intáz behatva szalat, a szállt teltó szállt szállt szamna ha barak, messzi a meleknevelen, ha temmezem értetél, ebénet, barkát vagy ne, emin.